veszíteni sem, de álvat végnevi, azhoz dátis, veszíteni sem, de mogu egy nádreba, csvenhoz dáti, veszíteni sem, de majd zvíš, de vidbe brevi herezát, veszíteni sem, de